0: Meli, oui. Meli. Meli, oui. Quem tá caiu lá?
1: A guiada está viva.
0: Chéri, o artigo é lui.
1: Vem com o pai.
0: Mostrou só. E com o pai, tu és lá. C'est petit tout. Tout à tout à tout à tout à tout à. Gabriel Saribal. Vai ser bonito, Doyen.